Amazima. Ibwe engeri nze engeri kana akantu kano eno party engeri je ningira ku mutima. Wena we kuingira. Bamweta fine tailor. Wena we kuingira obabe. Soko ulire.